A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szülinapi meglepetés jár a rendőröknek, már kérhető a HPV elleni oltás. Színművészekre szavazhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után. Minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen.

0: A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Orozi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez két oltás szükséges 6 hónap különbséggel. Megkezdődött a közönségszavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Vígszínházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösségépítő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
1: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válasz adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra, így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
0: Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Segítség a sztrómával élőknek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztrómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztrómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztrómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az Egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebbül eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. A polgárőrök idén is ott lesznek az óvodák és iskolák környékén, közölte az Országos Polgárőr Szövetség hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint az Országos Polgárőr Szövetség tag egyesületei szeptemberben önállóan és a rendőrséggel szorosan együttműködve fokozottan részt vesznek a bűnmegelőzési, ezen belül is a drog, illetve baleset megelőzési feladatok végrehajtásában. Ez a gyakorlatban egyebek mellett azt jelenti, hogy az óvodák és iskolák környékén jelzőri tevékenységet látnak el, a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik a biztonságos átkelést, külön figyelmet fordítanak például az elektromos rollert használó gyermekek biztonságára, ha szükséges, figyelmeztetik a fiatalokat a megfelelő védőeszközök használatára és a KRESZ előírásaira. Részletek a Duna Online oldalán. Szeptember 1-ével teljesen megújult a Dunaújvárosi Egyetem fenntartója, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága. Az egyetem kedden közzétette az új testületek névsorát, a korábbi kuratóriumi elnök Süli János és a régi testület valamennyi tagja távozott. Az alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre lett, a kuratórium további tagjai dr. Maráci Andrea, Balogh Bertalan, dr. Simon Dávid és Zahola Tamás, részletek a Duna Online oldalán. Gyakorlatorientált workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. A program elsősorban a kezdő és újrakezdő vállalkozásoknak szól, de azok számára is hasznos lehet, akik szeretnék tudatosabbá és eredményesebbé tenni közösségi média jelenlétüket. A kamara közleménye szerint a résztvevők a professzionális közösségi jelenlét kialakításának alapjaival ismerkednek meg, emellett gyakorlati segítséget kapnak a tartalomkészítéshez és hirdetések kezeléséhez is. A workshopot szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 9 és délután 1 óra között rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székhelyén. A részvétel ingyenes, de előzetesen online regisztráció szükséges, írja Duna Online. Az iskolakezdés sok család számára komoly anyagi kihívást is jelent, különösen akkor, ha egyszerre kell beszerezni az új tanévhez szükséges felszereléseket. A rászorulók támogatása ezért idén is középpontba került a Dunaújvárosiak között, ahol az útkeresés segítő szolgálat munkáját egy rácsalmási kötődésű gyár is segítette. A 2026-os adománygyűjtő kampányhoz a rácsalmáson működő Hankook Tire Magyarország Kft. Ezúttal 2,5 millió forinttal segíti, így újabb gyermekek juthatnak hozzá az iskolához szükséges alapvető eszközökhöz. További információk a témában a FEOL oldalán. Az iskolakezdésre elkészült a Vasmű út kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti busz megállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték. A város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasmű út másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasmű út másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. konyha késsel a kezében jelent meg a kapuban, fizetés nélkül vette magához a csomagot, majd lelövéssel fenyegette meg a kézbesítőt egy férfi Dunaújváros közelében. A tavaly szilveszterkor történt ügyben most vádat emelt a Dunaújvárosi járásügyészség. A postás az incidenst követően rendőri segítséget kért. Az ügy a nyomozás lezárása után ügyészi szakba került. A Dunaújvárosi járásügyészség felfegyverkezve elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat a férfival szemben. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság szabjon ki börtönbüntetést a vádlottra, annak végrehajtását azonban próbaidőre függessze fel, írja a Duna Online. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön három ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvasanak a FEOL oldalán. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben. Csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejérvár megyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. A Fejérvár megyei éremgyűjtőket is érdekelheti, hogy a Mohácsi csata 5%-i évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki Mohácson. A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hősei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől a Fejérvár megyei agrárcégek is. A programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar is előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugati szél. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, 11 lassan 12 perccel 6 óra után, szeptember 2-án, szerdán. Sok boldogságot a Rebekáknak, a Dorináknak és a szülinaposoknak is. Max M. Levente vagyok. Nem sokára az Aqua, előtte még a Well Hello, most pedig az M&S jön a Salszol Nuggettel. Figyeljük csak meg, lassan itt az őszi szünet, aztán karácsony, szilveszter, írtózatos sebességgel telik az idő. Nemrég kezdődött a nyár és pár hőkupulával később már suli van. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha már is valahol dugó vagy nagy isten baleset van. Várom az infót. Jó reggel!
0: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt! Szeptember 2-án szerdán, ma van a Kópusz világnapja. Az emléknapot 2009-ben alapította az ázsiai és csendes-óceáni kókusz közösség. Ilyen is van. Hogy felhívja a figyelmet a kókuszdió fontosságára a fenntartható mezőgazdaságban, az egészséges táplálkozásban és a trópusi országok gazdaságában, a kókuszpálmát a termesztővidékeken gyakran az életpálya elnevezéssel is illetik, mivel szinte minden része a vizétől és a húsától kezdve a rostos héján át a pálma levelekig hasznosítható. Közben elindítottam egy újabbat a 90-es és 2000-es évekből, jön a Kosindala, a Ketchup. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gombolyfelhős időnk lesz, és lehet zápor, zivatar is, főleg az ország nyugati felében. A maximum 26-32 fok között alakul a részletek, és a folytatás a hírek végén rögtön fél hét. Jó reggelt, a Morcsiba zenél nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdődött az új tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig. A téli szünet december 19-től január 3-áig tart. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-éig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget. Pincehelyi Sándor munkácsi díjas képzőművészt, mintegy 150 művét felvonultató tárlat nyílik az alkotó 80. születésnapja alkalmából a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben csütörtökön. A november 8-áig látogatható tárlat a kelet-európai avant-garde és pop-art nemzetközileg elismert alakjának közel 6 évtizedes munkásságát mutatja be. A kiállítás nem csak a jól ismert ikonikus motívumokat, sarló és kalapács, vörös csillag, trikolor, hanem eddig még nem publikált új munkákat, valamint Torontóban és Berlinben bemutatott, de Magyarországon kevésbé ismert darabokat is felsorakoztat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeibe, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetmény emelés, valamint a preferált települési pótlék is. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Segítség a sztrómával élőknek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztrómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztrómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztrómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebből eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. Szeptember 1-ével teljesen megújult a Dunaújvárosi Egyetem fenntartója, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága. Az egyetem kedden közzétette az új testületek névsorát, a korábbi kuratóriumi elnök Süli János és a régi testület valamennyi tagja távozott. Az alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre lett, a kuratórium további tagjai dr. Maráci Andrea, Balogh Bertalan, dr. Simon Dávid és Zahola Tamás, részletek a Duna Online oldalán. Gyakorlatorientált workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. A program elsősorban a kezdő és újrakezdő vállalkozásoknak szól, de azok számára is hasznos lehet, akik szeretnék tudatosabbá és eredményesebbé tenni közösségi média jelenlétüket. A kamara közleménye szerint a résztvevők a professzionális közösségi jelenlét kialakításának alapjaival ismerkednek meg. Emellett gyakorlati segítséget kapnak a tartalomkészítéshez és hirdetések kezeléséhez is. A workshopot szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 9 és délután 1 óra között rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székhelyén. A részvétel ingyenes, de előzetesen online regisztráció szükséges, írja Duna Online. Szeptember 1 óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt év végéig még nem bírságol a NAV. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A Dunántúlon helyenként futózápor zivatar is előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugatias szél. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék a hét közepén. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, melyből a Dunántúlon itt-ott kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos gomoly felhős idő váltakozik, késő délután nyugaton lehet ismét erősebb a felhőzet, és ott újból lehet zápor, esetleg zivatar. A maximum 26-32 fok között alakul, holnap egy gyenge hidegfront hatására szelesebb, és szintén záporokkal, esetleg zivatarokkal tarkított időnk lesz, 25-31 fok közötti maximum mellett. A folytatásban hamarosan Zséda énekel, előtte a Scissor Sisters dala szól, az I Don't Feel Like Dancing a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt indul a nulladik óra a suliban, remélem, hogy így szeptember másodikán még nagyon kevés gyerkőcnek van nulladik órája, de akinek mégis az húzzon nyolcipőt. Mindjárt friss hírek, aztán zenél a Margaret Island. És jön Sasha is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Segítség a sztómával élőknek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet és a Sztómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges

0: gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztrómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebből eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. A polgárőrök idén is ott lesznek az óvodák és iskolák környékén, közölte az Országos Polgárőr Szövetség hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint az Országos Polgárőr Szövetség tag egyesületei szeptemberben önállóan és a rendőrséggel szorosan együttműködve fokozottan részt vesznek a bűnmegelőzési, ezen belül is a drog, illetve baleset megelőzési feladatok végrehajtásában. Ez a gyakorlatban egyebek mellett azt jelenti, hogy az óvodák és iskolák környékén jelzőri tevékenységet látnak el, a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik a biztonságos átkelést, külön figyelmet fordítanak például az elektromos rollert használó gyermekek biztonságára, ha szükséges, figyelmeztetik a fiatalokat a megfelelő védőeszközök használatára és a KRESZ előírásaira. Részletek a Duna Online oldalán. Szeptember 1-ével teljesen megújult a Dunaújvárosi Egyetem fenntartója, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága. Az egyetem kedden közzétette az új testületet névsorát, a korábbi kuratóriumi elnök Süli János és a régi testület valamennyi tagja távozott. Az alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre lett, a kuratórium további tagjai dr. Maráci Andrea, Balogh Bertalan, dr. Simon Dávid és Zahola Tamás, részletek a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar is előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugati szél. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt. Maxim Levente vagyok, hamarosan Bryan Adams Melszivel, ebben a fél órában a Bastia Pompeijjel, illetve elsőként Ékonyan a Locked Up-pal. Ha már is dugó baleset van valahol, várom az infót. 0620 55 55 155, ugyanitt a névnaposa Rebekákat, Dorinákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni.
1: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 2-án, azon a napon, amelyről korábban kiderült, hogy a kókusz világnapja. A magyar történelem szempontjából pedig szintén egy jelentős nap. Buda 1686-os visszafoglalásának ünnepe ezen a napon szabadult fel 145 évnyi török hódoltság alól. További érdekességek a mai napról egy picit később. Addig Sasha az I Feel Lonely-val, most pedig a Bastille-jön a Pompeii-jel a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Kellemesen nyárias időnk lesz, kis széllel, néha napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, főleg a nyugati ország részben egy-egy záporral, zivatarral. 29-32 fok között alakul a maximum. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán Will Smith's Getting Jiggy With It című slágerét indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A vasárnapi rendezvényre a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Eddig 117 ország és 1200 hazai település futója jelezte részvételét, hogy ott legyen a legnagyobb magyar félmaratoni eseményen. A nagyszámú mezőny miatt a Pázmány Péter sétányról induló versenyen csak a rajtoltatás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlik majd. Ez lesz minden idők legnépesebb futóversenyrajtja Magyarországon. A rajt egyenes 600 méter hosszúságot tesz ki. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén, szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Szavazáson kérdezi meg az első kerületieket a budavári önkormányzat arról, mi legyen az Airbnb lakások sorsa. A lakók arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen betiltsák-e a rövidtávú lakáskiadást, vagy inkább feltételekhez kössék a működését. Az önkormányzat közölte. A kérdés azért is aktuális, mert év végén lejár az új rövidtávú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Az első kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező szálláshely működik. Továbbra is erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkán több országában. Szerbiában a Deliblati homokpusztán már legalább 4000 hektárt perzseltek fel a lángok. Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is több helyen ég a növényzet. Az oltásban helikopterek és repülőgépek is részt vesznek.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Segítség a sztrómával élőknek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztrómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztrómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztrómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú. Az egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebbül eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. Gyakorlatorientált workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. A program elsősorban a kezdő és újrakezdő vállalkozásoknak szól, de azok számára is hasznos lehet, akik szeretnék tudatosabbá és eredményesebbé tenni közösségi média jelenlétüket. A kamara közleménye szerint a résztvevők a professzionális közösségi jelenlét kialakításának alapjaival ismerkednek meg, emellett gyakorlati segítséget kapnak a tartalomkészítéshez és hirdetések kezeléséhez is. A workshopot szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 9 és délután 1 óra között rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székhelyén. A részvétel ingyenes, de előzetesen online regisztráció szükséges, írja Duna Online. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. A Fejérvár megyei éremgyűjtőket is érdekelheti, hogy a Mohácsi csata 5%-i évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi béje blokkot bocsátott ki Mohácson. A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hősei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar is előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugatias szél. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 2-án, szerdán. Rebecca Dorina napja van, sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 56 éve a mai napon a Genesis együttes újsághirdetés útján keresett dobost, így ismerték meg Phil Collins-t. Ma 62 éves Keanu Reeves, amerikai színész, a Matrix Neo-ja. ...61 éve ezen a napon született Lennox Lewis, nehézsúlyú boxoló, olimpiai és világbajnok. 31 éve Clevelandben megnyitotta kapuit a rock and roll hírességek csarnoka, vagyis a Rock and Roll Hall of Fame. És 60 évvel ezelőtt ezen a napon született Salma Hayek, mexikói származású amerikai színésznő is. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már az új tanév második reggelén elesett az M0-as az M1-es felé, a Nagy Duna hídon többen ütköztek, több mint 10 kilométeres a sor, majdnem az M5-ösig ér, aki tud, kerüljön időben. Mindjárt becsöngetnek 8 óra közeleg, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, a következő fél órában pedig játszom majd Gloria Estefan slágerét. És jön az Animal Cannibals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 93

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Segítség a sztómával élőknek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az Egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebből eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. Az iskolakezdés sok család számára komoly anyagi kihívást is jelent, különösen akkor, ha egyszerre kell beszerezni az új tanévhez szükséges felszereléseket. A rászorulók támogatása ezért idén is középpontba került a Dunaújvárosiak között, ahol az útkeresés segítő szolgálat munkáját egy rácsalmási kötődésű gyár is segítette. A 2026-os adománygyűjtő kampányhoz a rácsalmáson működő Hankook Tire Magyarország Kft. Ezúttal 2,5 millió forinttal segíti, így újabb gyermekek juthatnak hozzá az iskolához szükséges alapvető eszközökhöz. További információk a témában a FEOL oldalán. Szeptember 1-ével teljesen megújult a Dunaújvárosi Egyetem fenntartója, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága. Az egyetem kedden közzétette az új testületek névsorát. A korábbi kuratóriumi elnök Süli János és a régi testület valamennyi tagja távozott. Az alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre lett, a kuratórium további tagjai dr. Maráci Andrea, Balogh Bertalan, dr. Simon Dávid és Zahola Tamás, részletek a Duna Online oldalán. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézmény.

0: intézményekben. Csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejér vármegyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar is előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugatias szél. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Szapri Duótól vagy a Dario G-től, elsőként pedig a Black Eyed Peas egykori énekesnőjétől, Fergie-től. Big Girls Don't Cry, a nagylányok nem sírnak még akkor sem, hogyha hosszú-hosszú perceken, fél órákon keresztül araszolnak az M0-ás dugóban. Folyamatosan jönnek a hallgatóink üzenetei, hogy nagyon nagy dugó van az M0-áson, az M1-es felé, a Nagy-Duna hídon történt baleset miatt. Kitartást, jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
1: Beste

Ezt FM a legjobb zenék. Sajnos balesetekkel indul a mai reggel. A 24-es főút Recski szakaszán kamion és kis teherautó ütközött, a 38-as kilométernél a forgalom félpályán halad, és továbbra is óriási, több mint 10 kilométeres a torlódás az M0-áson, az M1-es felé a Nagy-Duna hídon többen ütköztek, az M5-ösnél van a sor vége. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, közben elindult a Safri duo slágere, a Baya Baya Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos gomoly felhős idő, 28-29 fokkal, a hírek végén részletes időjárás jelentés, amelyből kiderül, hogy fog-e esni, és ha igen, akkor hol, aztán pedig a Sixpence None the Richer dalát indítom. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A vasárnapi rendezvényre a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Eddig 117 ország és 1200 hazai település futója jelezte részvételét, hogy ott legyen a legnagyobb magyar félmaratoni eseményen. A nagyszámú mezőny miatt a Pázmány Péter sétányról induló versenyen csak a rajtoltatás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlik majd. Ez lesz minden idők legnépesebb futóverseny rajtja Magyarországon. A rajt egyenes 600 méter hosszúságot tesz ki. Megkezdődött az új tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig. A téli szünet december 19-től január 3-ig tart. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-ig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a vízkivilágításokat. Továbbra is erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkán több országában. Szerbiában a Deliblati homokpusztán már legalább 4000 hektárt perzseltek fel a lángok. Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is több helyen ég a növényzet. Az oltásban helikopterek és repülőgépek is részt vesznek.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Segítség a sztrómával élőknek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztrómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztrómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztrómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebből eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. Gyakorlatorientált workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. A program elsősorban a kezdő és újrakezdő vállalkozásoknak szól, de azok számára is hasznos lehet, akik szeretnék tudatosabbá és eredményesebbé tenni közösségi média jelenlétüket. A kamara közleménye szerint a résztvevők a professzionális közösségi jelenlét kialakításának alapjaival ismerkednek meg, emellett gyakorlati segítséget kapnak a tartalomkészítéshez és hirdetések kezeléséhez is. A workshopot szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 9 és délután 1 óra között rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székhelyén. A részvétel ingyenes, de előzetesen online regisztráció szükséges, írja Duna Online. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől a Fejérvár megyei agrárcégek is. A programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy január 1-től 120 000 forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar is előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugatias szél. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A nap közlekedési híre, hogy óriási dugó van. Az M0-áson, a Nagy Duna hídon történt baleset az M1-es felé vezető oldalon, többen ütköztek a belső sávban, és egészen az M5-ösig ér a sorvége, ez több mint 10 kilométer. Érdemes megfontolni a kerülő utat. Tehát kitartást, jó utat, a Nightcrawlers-el, push the feeling on a Besten.

0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Segítség a sztómával élőknek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az Egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebből eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. Szeptember 1-ével teljesen megújult a Dunaújvárosi Egyetem fenntartója, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága. Az egyetem kedden közzétette az új testületek névsorát, a korábbi kuratóriumi elnök Süli János és a régi testület valamennyi tagja távozott. Az alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre lett, a kuratórium további tagjai dr. Maráci Andrea, Balogh Bertalan, dr. Simon Dávid és Zahola Tamás, részletek a Duna Online oldalán. Gyakorlatorientált workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi

0: és iparkamara. A program elsősorban a kezdő és újrakezdő vállalkozásoknak szól, de azok számára is hasznos lehet, akik szeretnék tudatosabbá és eredményesebbé tenni közösségi média jelenlétüket. A kamara közleménye szerint a résztvevők a professzionális közösségi jelenlét kialakításának alapjaival ismerkednek meg, emellett gyakorlati segítséget kapnak a tartalomkészítéshez és hirdetések kezeléséhez is. A workshopot szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 9 és délután 1 óra között rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székhelyén. A részvétel ingyenes, de előzetesen online regisztráció szükséges, írja Duna Online. Itt Fejér vármegyében is. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A Dunántúlon helyenként futó záporzivatar is előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugatias szél. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hír, hogy már megszűnt a forgalmi akadály az M0-áson a Nagy Duna hídon az M1-es felé, ahol korábban többen ütköztek, de több mint 10 kilométeres dugó alakult ki, úgyhogy az csak lassan fog feloszlani. Kitartást, jó utat, pár pillanat és megtörténik a baj, úgyhogy óvatosan a bajkeverő, azaz Troublemaker című tájokulus sláger indítja ezt az órát. 5 perccel múlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok.
2: Beste

Best FM, a legjobb zenék. Robbie Williams 52 évesen tudta meg, hogy autista. A brit énekes felszabadító felismerésként beszélt a diagnózisról, amely szerinte számos korábbi viselkedésére és belső küzdelmére magyarázatot adott. Most 1998-ban megjelent Millennium című dalával megy tovább a szerda reggel, itt a Best FM-en.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Véget ért a reggeli csúcs, jöhetnek a munkálatok. M7 Letenye felé a 22-es és a 45-ös kilométer között. Mozgó terelés mellett dolgoznak, a belső sávot zárják le. Jelenleg Tárnok után torlódik 3-4 kilométeren a pálya, és szakasztott ugyanez a helyzet az M5-ösön is Budapest felé Újhartyánnál. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ricky Martin folytatja Krisztina Aguilerával.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a szeptemberi nyár, ma 30 fok körül alakul a maximum, napos gomoly felhős idő lesz, esni csak a nyugati határ mentén eshet kis eséllyel. Holnap egy gyenge hidegfront miatt elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar, a maximum 26-32 fok között alakul majd. Sean Paul, Vivi Burnin, így megy tovább a szerda reggel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez már a második nap, hogy a nyár fiai visszatértek az iskolapadba. Véget ért a szerda reggel, szeptember 2-a van, jönnek a friss hírek. Két ember van, szerintem, aki várja az iskolakezdést gyerekkorában, és aki nem annyira. Én az előbbibe tartoztam, alig vártam, hogy végre találkozzak az osztálytársaimmal. Nagyon jó közösség volt, tegyük hozzá. A nyár fiai, azaz The Boys of Summer címmel DJ Sammy dalával is készülök a következő órára, és jön majd a Follow the Flow is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető.

0: keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén, szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Szavazáson kérdezi meg az első kerületieket a budavári önkormányzat arról, mi legyen az Airbnb lakások sorsa. A lakók arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen betiltsák-e a rövidtávú lakáskiadást, vagy inkább feltételekhez kössék a működését. Az önkormányzat közölte. A kérdés azért is aktuális, mert év végén lejár az új rövidtávú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Az első kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező szálláshely működik. Meghaladta az 1000-et a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeibe, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Segítség a sztrómával élőknek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztrómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztrómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztrómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebből eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. Szeptember 1-ével teljesen megújult a Dunaújvárosi Egyetem fenntartója, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága. Az egyetem kedden közzétette az új testületek névsorát, a korábbi kuratóriumi elnök Süli János és a régi testület valamennyi tagja távozott. Az alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre lett, a kuratórium további tagjai dr. Maráci Andrea, Balogh Bertalan, dr. Simon Dávid és Zahola Tamás, részletek a Duna Online oldalán. Gyakorlatorientált workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. A program elsősorban a kezdő és újrakezdő vállalkozásoknak szól, de azok számára is hasznos lehet, akik szeretnék tudatosabbá és eredményesebbé tenni közösségi média jelenlétüket. A kamara közleménye szerint a résztvevők a professzionális közösségi jelenlét kialakításának alapjaival ismerkednek meg, emellett gyakorlati segítséget kapnak a tartalomkészítéshez és hirdetések kezeléséhez is. A workshopot szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 9 és délután 1 óra között rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székhelyén. A részvétel ingyenes, de előzetesen online regisztráció szükséges, írja Duna Online. Szeptember 1 óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV.

0: A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar is előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugatias szél. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó utat, jó munkát, jó sulit kívánok szeptember 2-án. Sok boldogságot, kedves névnapos Rebekák, Dorinák, Isten értesse a szülinaposokat is. 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jennifer Lopez kezd a Love Don't Cost a Thing-el.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, jöjjön egy kis ízelítő a tegnap este hangulatából. Keddenként Funky szól a Night Shift-ben, a Best FM esti mix műsora minden nap 6-kor kezdődik a lemezjátszók mögött a házigazdával, Whiteboy-jal. Tegnap DJ Hangya hozta az ezredforduló legnagyobb funky bulijainak hangulatát, ma pedig Effendi hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit.

0: Best FM, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé a 22-es és a 45-ös kilométer között. Mozgó terelés mellett a belső sávot zárják le. Pár kilométeren torlódhat a pálya. M5 Budapest felé Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják, a 43-as és a 42-es kilométer között csak a belső sáv járható. Ott is lassabb a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröpült egy újabb óra, a délelőtt utolsó órájában pedig biztosan jön majd Pitbull, aki duplázik idén nálunk, hiszen a nyári Puskásban tartott fergeteges bulia után ősszel is fellép Budapesten. I know you want me, tudja, hogy akarjuk, aki nélkül pedig szintén nem múlhat el a következő óra, az Karamell.
2: Váratlan volt minden, mégis így volt jó. Vártam rá, hogy megtörténjen, mindig hittem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A dokumentumokat a múzeum őrzi majd. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Hírlap korábbi irodájának és pincéjének kiürítésekor számos értékes anyag került elő. Ezek átválogatására és megmentésére a múzeumot kérték fel. A papíralapú fényképek mellett CD-ken, illetve DVD-ken tárolt képeket, fotóalbumokat, a hírlaphoz kapcsolódó tárgyakat és helytörténeti könyveket is találtak. A múzeum a József Attila könyvtárral együtt dolgozik azon, hogy több ezer fényképet restauráljanak és digitalizáljanak. A tervek szerint az anyagokat az Intercisa Múzeum őrzi majd, a digitalizált fotók pedig a könyvtár online felületén mindenki számára hozzáférhetővé válnak, írja a Duna Online. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az Egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebből eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben, csaknem 1,2 millió diák kezdte meg

0: A többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk az időnként megnövekvő felhőkből. Ez szortan északon és északkeleten fordulhat elő futózápor zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szabad nap jár a rendőröknek a születésnapjukon. Robbanás volt egy vasútállomáson Németországban. Felhős napos meleg idő várható. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Tegnap óta mindegyiküknek jár majd a szolgálatmentes nap, ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Robbanás történt egy német vasútállomáson. Az augsburgi főpályaudvar egyik átjárójában egy ismeretlen tárgy repült a levegőbe, a detonációban ketten könnyebben megsérültek. A hatóságok korlátozásokat vezettek be a pályaudvaron, a környéken is fennakadások vannak. A Münchentől mintegy 55 kilométerre fekvő város a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
3: Nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének az alapos kézmosást, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
2: Több tízezer doboznyi sört loptak el augusztus közepén Kaliforniában. Egy ottani sörfőzde járt pórul, a tolvajok először egy teljes szállítmányra csaptak le. A teherautó ugyan elindult a rakománnyal, de a célhoz már nem érkezett meg. A másik adagért már maguk a bűnözők mentek a raktárba, hamis papírokat mutattak be és elvitték a sok rekesznyi sört, írta a Telex. Az ellopott mintegy 18 ezer liternyi amerikai láger átszámítva több mint 22 millió forintot érhet. Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet. Kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmadán jöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó utat, jó munkát kívánok! Szeptember 2-án szerdán, 11 óra után pár perccel, Maxim Levente vagyok, a Spice Girls, Alternate, a Mystic, elsőként pedig Madonna jön Justin Timberlake-kel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A szerda délelőttöt az amerikai énekesnő Altranati folytatja, aki a Warner testvér kiadójánál, a Sire Recordsnál szerződött le 2 albumra, még 91-ben. És bár a klubokban sikeresek voltak a dalai, a Warner vezetősége elégedetlen volt a lemezeladásokkal, úgy érezték, a popzenei piacra nem tud betörni, ezért 95-ben szerződést bontottak vele. Na és ezután készült a most érkező dal, amely aztán óriási világsláger lett. Jön az 1997-es Free a Best FM-en.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember van ráadásul, kicsit olyan szomorkás, borongós néha az idő itt a fővárosban.
1: Kicsit szomorkás.
0: Igazi őszi hangulat van, még akkor is, ha folytatódik a szeptemberi nyár, 29-30 fokkal, néha napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, egy-két esőcseppel. A csapadék egyébként a nyugati határ mentén lesz a legjellemzőbb ma. A legjobb zenék közül pedig biztosan szól még délig Manu Chao dala, Bongo Bong, Mauro Picottótól a Komodo, és jönnek Mario Winans-ék is az I Don't Wanna Know-val a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita egy igazi parti himnusszal indítja a szerda délutánt, jön Sarem és a Party All The Time. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Segítség a sztrómával élőknek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Hírlap korábbi irodájának és pincéjének kiürítésekor számos értékes anyag került elő, ezek átválogatására és megmentésére a múzeumot kérték fel. A papíralapú fényképek mellett CD-ken, illetve DVD-ken tárolt képeket, fotóalbumokat, a hírlaphoz kapcsolódó tárgyakat és helytörténeti könyveket is találtak. A múzeum a József Attila könyvtárral együtt dolgozik azon, hogy több ezer fényképet restauráljanak és digitalizáljanak. A tervek szerint az anyagokat az Intercisa Múzeum őrzi majd, a digitalizált fotók pedig a könyvtár online felületén mindenki számára hozzáférhetővé válnak, írja a Duna Online. Szeptember 1-ével teljesen megújult a Dunaújvárosi Egyetem fenntartója, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága. Az egyetem kedden közzétette az új testületet névsorát, a korábbi kuratóriumi elnök Süli János és a régi testület valamennyi tagja távozott. Az alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre lett, a kuratórium további tagjai dr. Maráci Andrea, Balogh Bertalan, dr. Simon Dávid és Zahola Tamás, részletek a Duna Online oldalán. Gyakorlatorientált workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. A program elsősorban a kezdő és újrakezdő vállalkozásoknak szól, de azok számára is hasznos lehet, akik szeretnék tudatosabbá és eredményesebbé tenni közösségi média jelenlétüket. A kamara közleménye szerint a résztvevők a professzionális közösségi jelenlét kialakításának alapjaival ismerkednek meg, emellett gyakorlati segítséget kapnak a tartalomkészítéshez és hirdetések kezeléséhez is. A workshopot szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 9 és délután 1 óra között rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székhelyén. A részvétel ingyenes, de előzetesen online regisztráció szükséges, írja Duna Online. Szeptember 1 óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugta adatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol

0: vagyok. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
1: A zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Játékok közben mélyíthetik el, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
0: Gyorshajtás, lepukkant autók, be nem csatolt biztonsági öv, ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosban. A BRFK és a BKK főleg a gyermekbalesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. Most egyébként kevesebb olyan autós volt, aki nem adta meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Ez csak az 5. intézkedési ok volt. Jégkorszaki leletek is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. A több tízezer éves állatcsontok a folyómedrében rejtőztek, és most a vízszint csökkenésének köszönhetően váltak láthatóvá. A mamutok, őstulkok maradványai mellett több évszázados fahidak, cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák, kovácsolt vastárgyak is előbukkantak, írta a szoljon.hu. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasúszáj volt a Szent István híd közelében, amely a 70-es években süllyedt el. Ciki fogás a fővárosban. Több mint 12 millió forintnyi illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. A NAV járőrei a Ganztelep környékén figyeltek fel a fiatal emberre. Ellenőrizték, és autójában 600 darab Magyarországon illegális típusú e-cigarettára bukkantak. A férfi akár 10 millió forintos bírságra is számíthat. A legtöbb helyen kisüthet a nap, de néhol azért ezt felhők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, délutánig leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, itt szeptember 2-án, és én Majoros Rita vagyok. A következő pár órában én hozom önöknek a legjobb zenéket, mint a Faith No More és az Easy, de jön majd DJ Jazzy Jeff is, és Fresh Prince, és a Summertime, úgyhogy maradunk még a nyári hangulatban. Sharon pedig egy Eddie Murphy feldolgozással indítja a délutánt, itt a Party All The Time.
2: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this town.

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, így a New Level Empire és a Wolf Kati nem elég dala után. Hát nem volt elég még a legjobb zenékből, úgyhogy a 90-es, 2000-es évek igazi nagy kedvenceit ma délután is szolgáltatom. Mary J. Blige és George Michael is itt lesz, de jön majd az Irie Mafia is és a Bajnok. Na meg közlekedési információkkal is jelentkezem, meg mindenféle érdekességgel, és természetesen ma is hozom majd a napi témát, a napi kérdést, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, illetve az SMS, Viber és hívható telefonszámunkat már most írják fel, 0620 55 55 155, ha még esetleg nem tudják kívülről. Ide várom ma is az útinfókat, meg mindenféle hozzászólást, úgyhogy töltsük együtt a délutánt, és indítsuk a Faith No More-ral itt az Easy a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: West FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan vannak az utakon, szóval, ha számíthatok önökre ma délután, azt nagyon megköszönöm. Ha látnak valamit az utakon, van közlekedési információjuk, küldjék el, vagy hívjanak a 0620 55 55 155-ös számon. És nekem egy kicsit ilyen fülletnek is tűnik az idő, lehet, hogy egy picit bágyattabbak is vagyunk a sofőrülésben, szóval, ha lehet, akkor tartsanak egy kicsit több szünetet, ha hosszú útra indulnak, álljanak meg egy kávészünetre, vagy néhány dal erejéig. Tegyék ezt a West FM-en. Én pedig itt folyamatosan jelentkezem a legfrissebb információkkal. Például, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben kell továbbra is autózni, a terelés előtt pedig szakaszos lassulás, a torlódásra kell számítani, főként a külső sávban. Aki autóval van és Budapest célja, ma is válassza az átterelt belső sávot. Jelenleg pedig a terelésbe történő belépés előtt a 61-es kilométernél legalább 10 kilométeres torlódás alakult ki, szóval emiatt azért kelleni fog a türelem ma délután is. Komárom és Tata között mindkét irányban komoly torlódásra kell számítani, úgyhogy azt írták a hallgatóink, hogy aki teheti, az ma talán inkább kerüljön az egyes főúton. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jó utat, vigyázzunk ma is egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér zárta ezt az órát, volt ami volt, ez volt dalának címe, én pedig nagyon remélem, hogy túl vannak az ebéden, ettek valami finomat, és nem hagyták ki a desszertet sem. Tudják, mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy jöhet egy szelet torta. És jöhet a következő órában Armand van Helden is, egykor hírek, aztán itt lesz a My. És jön majd Szikora Róbert is a Valmárral és a Balatoni lánnyal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A dokumentumokat a múzeum őrzi majd. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média híreit hallják. A dunaújvárosi hírlap korábbi irodájának és pincéjének kiürítésekor számos értékes anyag került elő, ezek átválogatására és megmentésére a múzeumot kérték fel. A papíralapú fényképek mellett CD-ken, illetve DVD-ken tárolt képeket, fotóalbumokat, a hírlaphoz kapcsolódó tárgyakat és helytörténeti könyveket is találtak. A múzeum a József Attila könyvtárral együtt dolgozik azon, hogy több ezer fényképet restauráljanak és digitalizáljanak. A tervek szerint az anyagokat az Intercisa Múzeum őrzi majd, a digitalizált fotók pedig a könyvtár online felületén mindenki számára hozzáférhetővé válnak, írja Duna Online. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az Egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebbül eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollenterhelés és az előrejelzések követése.

0: rendelkezésére. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar is előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugatias szél. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Minden rendőr szabad napot kaphat a születésnapján. Újabb adathalász SMS-ek terjednek, a NAV nevét használják fel. Változóan napos felhős meleg időnk van. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Siófokon garázdálkodtak legtöbbet a bűnözők nyáron a balatoni települések közül. Itt júniusban és júliusban 75 bűncselekmény miatt intézkedtek a rendőrök. Az ORFK térképe szerint a második Balatonfüred, ahol 22 esetet regisztráltak. Autóból a két hónap alatt összesen 5-öt loptak el a tó környékén, ebből 3-at Alsóörsön. Lakásbetörést Siófokon és Balatonkenesén is mindössze egy-egy alkalommal jelentettek. Az adatok szerint a Balaton egyébként nem kiemelkedően veszélyes térség, a három érintett vármegye csak az országos középmezőnyben szerepel. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adóvisszatérítést ígérnek a 2026-os bevallásból. Azt kérik, hogy ehhez kattintsanak a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adóvisszatérítésről, tartozásról, pláne nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, hiszen azt még be sem lehetett nyújtani. Ismét lesz retro véradás, ez már a 18. alkalom. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátosság. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
2: Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet, kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmadán jöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után járunk 5 perccel, Majoros Rita vagyok, és ígérhetem, ebben az órában is a legjobb zenéket, de én be is tartom az ígéretem, hiszen hozom majd a Fadeless Insomniáját, de itt lesz Seal is csodálatos hangjával, és a Kiss from a Rose. Armand van Helden pedig rögtön így az óra elején felrez minket, nem mással, mint a My My My-jal. Szép napot!
1: Best

0: Manifest FM a legjobb zenék, ez volt Seal és a Kiss from a Rose. Egyszerűen imádom, és tudom, mindig azt mondom, hogy ő az egyik kedvenc hangom, de hát ne haragudjanak, elfogult vagyok. Viszont hozom a legfrissebb közlekedési információkat cserébe. Az M7-es autópályán ugyanis munka folyik, a 22-es és a 45-ös kilométerek között Letenye felé mozgóterelés mellett dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot le is zárják ilyenkor, jelenleg pedig Kápolnás Nyéknél torlódik a forgalom, legalább 3 kilométeren keresztül. A 4-es főúton Üllőnél a 404-es főút körforgalmában egy műszaki hibás autó vesztegel, emiatt a 29-es kilométernél a teherautók itt nem tudnak továbbhajtani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedés!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ma ebédnél itt a kedves kollégákkal felvetült egy téma, és egy kicsit így visszautaztunk a gyerekkorunkba, legalábbis gondolatban. És arról beszélgettünk, hogy ki milyen mesevilágban élne legszívesebben. Tudom, ezen azért nem szoktunk túl sokat gondolkodni, de ma azért mégiscsak tegyük meg, mert szerintem mindenkinek van egy olyan mesevilága, ahová úgy lélekben elképzelte magát. Legyen az mondjuk Szafi mesevilága, vagy éppen Benedek Elek egyik meséje, vagy a magyar népmeséké, de lehet ez mondjuk Hamupipőke kastélya is. Szóval ki milyen mesevilágban tudná magát elképzelni? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, és persze a miértek is érdekelnének, hogy valaki miért pont azt a fajta, vagy azt a típusú mesevilágot választaná magának. Én is elgondolkozom, miközben 2001-ben azért visszaugrunk egy kicsit, hiszen imádtuk akkor a dance slágereket, úgyhogy jöjjön egy nagy kedvenc. French for Sexy, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és az Elkezdem, én pedig gyorsan elkezdem, hogy mire számíthatnak a következő órában, mert hogy mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Simply Red és a Stars. És jön majd Vastag Csaba is, és az Őrült éjjel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dokumentumokat a múzeum őrzi majd. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. A Dunaújvárosi Hírlap korábbi irodájának és pincéjének kiürítésekor számos értékes anyag került elő, ezek átválogatására és megmentésére a múzeumot kérték fel. A papíralapú fényképek mellett CD-ken, illetve DVD-ken tárolt képeket, fotóalbumokat, a hírlaphoz kapcsolódó tárgyakat és helytörténeti könyveket is találtak. A múzeum a József Attila könyvtárral együtt dolgozik azon, hogy több ezer fényképet restauráljanak és digitalizáljanak. A tervek szerint az anyagokat az Intercisa Múzeum őrzi majd, a digitalizált fotók pedig a könyvtár online felületén mindenki számára hozzáférhetővé válnak, írja a Duna Online. Gyakorlatorientált workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. A program elsősorban a kezdő és újrakezdő vállalkozásoknak szól, de azok számára is hasznos lehet, akik szeretnék tudatosabbá és eredményesebbé tenni közösségi média jelenlétüket. A kamara közleménye szerint a résztvevők a professzionális közösségi jelenlét kialakításának alapjaival ismerkednek meg. Emellett gyakorlati segítséget kapnak a tartalomkészítéshez és hirdetések kezeléséhez is. A workshopot szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 9 és délután 1 óra között rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székhelyén. A részvétel ingyenes, de előzetesen online regisztráció szükséges, írja Duna Online. Az iskolakezdés sok család számára komoly anyagi kihívást is jelent, különösen akkor, ha egyszerre kell beszerezni az új tanévhez szükséges felszereléseket. A rászorulók támogatása ezért idén is középpontba került a dunaújvárosiak között, ahol az útkeresés segítő szolgálat munkáját egy rácsalmási kötődésű gyár is segítette. A 2026-os adománygyűjtő kampányhoz a rácsalmáson működő Hankook Tire Magyarország Kft. Ezúttal 2,5 millió forinttal segíti, így újabb gyermekek juthatnak hozzá az iskolához szükséges alapvető eszközökhöz. További információk a témában a FEOL oldalán. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugta adatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar is előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugatias szél. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Újraindulhat az egyes kocsi teherfuvarozás támogatása, sok gyerek betegszik meg a tanévkezdés után. Eső talán a Dunántúlon jöhet néhol. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasútra próbálják átterelni az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből, termelőktől, gyártóktól, erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Ezzel több százezer kamionnyi árut tarthatnak a vasúton.

0: közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
1: Fontos lenne, hogy minden ülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, illetve tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor utána dobjuk ki, mossunk kezet.
0: Rekordkísérlet az Erkel Színházban. Az új évad egy 25 órás megszakítás nélküli ingyenes musical előadással indul a Budapesti Teátrumban. Szeptember 13-án az emeleti büfétérben kialakított pódiumon a színház művészei és vendégei a legnépszerűbb musical slágereket adják elő. A nézők interaktív programok révén maguk is a kísérlet részesei lehetnek. A legtöbb helyen kisüthet a nap, de néhol azért ezt felhők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, délutánig leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jöhet egy kis pörgés, forgás és egy kis tánc. Na jó, lehet, hogy azért az ebéd utáni sziesztából csak megpróbálom felrezni önöket, mert hogy ebben az órában ilyen zenékre lehet számítani. Ám hogy 2 óra is, így most már lassan 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, a Gágyó pedig már nyitja is az órát. Itt az isteni So Many Times, és jöhet a tánc.
2: Best

Best FM a legjobb zenék. Pont azon gondolkodtam, így az ebéd utáni kávét fogyasztva, miközben ráharaptam a citromos nápoimra, hogy milyen jó ízek voltak a 90-es években. Sikerült beszereznem a hétvégén, tudják, azt az igazi kimérős citromos nápoit, ami picit citromos, picit édes, valahogy a kettő között, az az igazi 90-es évek íz, amit egy kis boltban találtam még hozzá a kassa melletti kimérve, hát szerintem a legjobb, és nekem ez az igazi 90-es évek íz. Az egyik barátnőm pedig azt mondta, hogy szerint ez ilyen öreges nasi, mert hogy neki mindig a nagymamája ette a citromos nápolyt, és hogy szerinte, nem tudom, 60 év fölött esznek csak ilyeneket az emberek, úgyhogy ezt egy kicsit kikértem magamnak, és nagyon remélem, hogy önök megerősítenek abban, hogy igenis a citromos nápolyi egy szuper desszert, vagy szuper nasi, és nem vagyok egyedül a citromos nápolyi klubban. A délutáni kávé mellé egyébként tökéletes. Csak úgy, mint a 90-es évek egyik legbizarabb slágere, ez pedig nem más, mint az OMC és a How Bizarre, aminek egyébként a szövegét soha senki nem tudta igazán megfejteni, mert hogy a zenészek is egyszerűen csak egy nagy katyfaszt írtak, mármint jó értelemben katyfaszt, mert hogy mindenkire rábízták, ki mit lát bele. Ők egyszerűen csak azt akarták, hogy aki hallgatja, jól érezze magát. A dallamát tekintve is, és a stílusát is minden van benne. Egy kis spanyolos gitár, egy kis reggae rész, vagy éppen egy mariachi gitár, szóval mindent megtalálunk ebben. Na pont ettől bizarr ez a sláger. OMC How Bizarre, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják. A 43-as és a 42-es kilométerek között így csak a belső sáv autózható. Viszont közel 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, az az 53-as jelű Örkény csomópontban térjen le az 5-ös főútra és ott kerüljön. Komáromban az Erzsébet híd Magyar hídfőjénél a vasút feletti felüljárót a mai napon még aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő buszokat és a különböző megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Az autóval és a teherautóval közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója bárhonnan az ország útjairól, nagyon megköszönöm, ha elküldi, vagy hívjon fel. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Segítség a sztómával élőknek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az Egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebbül eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. Szeptember 1-jével teljesen megújult a Dunaújvárosi Egyetem fenntartója, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága. Az egyetem kedden közzétette az új testületek névsorát, a korábbi kuratóriumi elnök Süli János és a régi testület valamennyi tagja távozott. Az alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre lett, a kuratórium további tagjai dr. Maráci Andrea, Balogh Bertalan, dr. Simon Dávid és Zahola Tamás, részletek a Duna Online oldalán. Gyakorlatorientált workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. A program elsősorban a kezdő és újrakezdő vállalkozásoknak szól, de azok számára is hasznos lehet, akik szeretnék tudatosabbá és eredményesebbé tenni közösségi média jelenlétüket. A kamara közleménye szerint a résztvevők a professzionális közösségi jelenlét kialakításának alapjaival ismerkednek meg, emellett gyakorlati segítséget kapnak a tartalomkészítéshez és hirdetések kezeléséhez is. A workshopot szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 9 és délután 1 óra között rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székhelyén. A részvétel ingyenes, de előzetesen online regisztráció szükséges, írja Duna Online. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. Holnap egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan északon és északkeleten fordulhat elő futózápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Már szerda délutánnál járunk, sőt ez a délután kellős közepe. Itt a 93.1 Best FM-en szokás szerint 3 órát együtt töltünk, kedves dunaújvárosi hallgatók. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A mikrofon mögött Molek Csongor egészen 6 óráig, és indítja az órát alapozásképpen most Beyoncé. Szól a Naughty Girl.
1: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, kellemes délután szerdára, kedves hallgatók. A mikrofonnál Molek Csongor és szeptember 2-át írunk már. Rebeka, Ingrid, Ella, Dorina, Teó és István nagyon boldog névnapot kívánok a csapat nevében, a születésnapos hallgatóknak pedig nagyon boldog születésnapot. 81 évvel ezelőtt véget ért a II. Világháború, a japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. És 31 éve Clevelandben megnyitotta kapuit a Rock and Roll Hall of Fame, vagyis a hírességek csarnoka. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik szeptember 2-án születtek. 96 éve született Hollai Bertalan, nótaénekes, színész. 82 éve született Acél Endre, újságíró, televíziós és rádiós műsorvezető, és 80 éve látott napvilágot Gulyás János Péter, Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező, operatőr, egyetemi tanár, érdemes művész. Aki ma ünnepel, dunaújvárosi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Eminemmel folytatjuk a műsort, és tőle szól a Real Slim Shady.

0: föld.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en szabályosan és türelmesen vezessen mindenki, aki éppen úton van, kedves dunaújvárosi közlekedők. Akad fennakadás a környéken, különféle útkarbantartási munkálatok miatt, legyen szó például a 6-osról Budapest-Pécs-Barcs-Elcsőrendű főút. 76-os és 81-es kilométerek között számíthatnak lassabb haladásra. Aztán ugrunk messzebb, Paks-Cece összekötő úton aktuális még az útszűkület a 62-31-esen közműépítési munkálatok miatt, és a 2-es kilométerről van szó. És tudjuk, hogy az 52-esen még a csomópont építési munkálatokat végzik a hozzáértők, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél, még pár héten keresztül. Ha van egyéb infójuk, akkor jöhet bátran közlekedéssel kapcsolatban. 0630 74 74 777 ez a telefonszámunk. Zenél most egyet a Besten, Justin Timberlake, és szól a Rock Your Body című dal. Don't

0: do something. Let's make a bet.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Itt a 93.1 Best FM-en, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és azon dolgozunk, hogy még szebb legyen. Főleg a jó zenékkel, kedves hallgatók. Én Oleg Csongor vagyok, tempózunk egy picit a következő felvonás elején Every Living-nel, és meghallgatjuk ezt a nagy slágert, a Girlfriend című felvételt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Évvégéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese filmrendező. Az olasz kormány jelenleg azt a római palotát keresi, ahol megfelelő módon tudják tárolni és kiállítani a hagyatékot. A 83 éves Amerikában élő szicíliai származású művész a közelmúltban fogadta el az Olasz Filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi némafilmmel, a Metropolisszal kezdődik. A magyar filmek között a Hippolyta lakályt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerek szekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat. Továbbra is erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkán több országában. Szerbiában a Deliblati homokpusztán már legalább 4000 hektárt perzseltek fel a lángok. Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is több helyen ég a növényzet. Az oltásban helikopterek és repülőgépek is részt vesznek. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható, de fátyol és gomoly felhők is lehetnek az égen. Estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok, majd éjjel helyenként lehet eső, zápor. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Délutánra 27-32 fok között.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. A mikrofon mögött Molek Csongor, az új hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm, lepörgettünk már egy egész órát, sőt többet a hallgatókkal, és ez, sőt a következő felvonás még a miénk a szerdából. De most csütörtökre fókuszálunk, kedves hallgatók, időjárás ügyileg, állítólag egy gyenge hidegfront alakítja majd az időjárást, és a hidegfront hatására többfelé megélénkül majd az északnyugati a szél. Több felhő lesz felettünk a délelőtti órákban, mint délután, és kisebb esőre, záporra van némi esély. Nem mondják 100%-ra, de azért készüljünk fel a csapadékra. Olyan 25-31 fok várható délután, ha a csúcsérték így alakul. És kedves pollenallergiás hallgatók, hát a parlagfű szezon az kőkeményen beindul lassan-lassan, jelenleg magas tartományban van jelen a levegőben a parlagfű pollen koncentrációja. Egy barbadosi hölgy következik, nem más, mint Rihanna, és meghallgatjuk a parti felvételét, ez az SOS.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék, ismét a Sportfan fókuszban, nem véletlenül, kedves dunaújvárosi hallgatók, hiszen remekül szerepelt, összesen 14 érmet szerzett a magyar válogatott a poznani kajakkenu világbajnokságon. Magabiztos versenyzéssel végte meg címét a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összetételű egység a kenu négyesek 500 méteres versenyszámában, és nem csak Jonatánék szerepeltek kiemelkedően a viadalon, hanem a magyar válogatott is remekül zárta a versenyt, mivel a gyorsasági és a paraszszakágat is figyelembe véve 5 aranyéremmel, 8 ezüsttel, valamint 1 bronzzal zárták a viadalt, amivel megnyerték az éremtáblázatot. A második helyen a németek végeztek 5 aranyéremmel és 4 bronzéremmel, még a harmadikon az ausztrálok, akik 4 első hely mellett 1 második és 2 harmadik helynek örülhettek. Gratulálunk mindenkinek, a beszámolót részletesebben a dunaújváros.com hírportálon megtalálják. Jerry Halliwell felvételét játszom most a szólóalbumáról, a dal címe Mi Csikolati.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, mindenkit szeretettel köszöntök, az útjó közös felvonást indítjuk másodperceken belül, kedves hallgatók, hiszen ahogy ígértem még a műsor elején, este 6 óráig miénk a pálya. A nevem Oleg Csongor, és zenél mindjárt a Black Eyed Peas, meghallgatjuk a Don't Lie című felvételt. Nom, nom, nom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért. A szabad napot nem kell külön kérni. A szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő, beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban, a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járókelőt szúrt meg. Egyikük egy fiatal nő, meghalt. Egy idős férfit kórházban ápolnak. A mentális problémákkal küzdő támadót lelőtték a rendőrök. Még nincs késő, hogy a pusztítás helyett a teremtett világ védelméért dolgozzon az emberiség, mondta 14. Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján. A katolikus egyházfő valódi környezetvédelmi fordulatot sürgetett, hangsúlyozva, hogy az egyén és a közösség egyaránt felelős a világ eredeti összhangjának megóvásáért. A Teremtésvédelem világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzés

0: összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese filmrendező. Az olasz kormány jelenleg azt a római palotát keresi, ahol megfelelő módon tudják tárolni és kiállítani a hagyatékot. A 83 éves Amerikában élő szicíliai származású művész a közelmúltban fogadta el az Olasz Filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható, de fátyol és gomoly felhők is lehetnek az égen. Estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok, majd éjjel helyenként lehet eső, zápor. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Segítség a sztómával élőknek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az Egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebből eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. Szeptember 1-ével teljesen megújult a Dunaújvárosi Egyetem fenntartója, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága. Az egyetem kedden közzétette az új testületek névsorát, a korábbi kuratóriumi elnök Süli János és a régi testület valamennyi tagja távozott. Az alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre lett, a kuratórium további tagjai dr. Maráci Andrea, Balogh Bertalan, dr. Simon Dávid és Zahola Tamás, részletek a Duna Online oldalán. Gyakorlatorientált workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. A program elsősorban a kezdő és újrakezdő vállalkozásoknak szól, de azok számára is hasznos lehet, akik szeretnék tudatosabbá és eredményesebbé tenni közösségi média jelenlétüket. A kamara közleménye szerint a résztvevők a professzionális közösségi jelenlét kialakításának alapjaival ismerkednek meg. Emellett gyakorlati segítséget kapnak a tartalomkészítéshez és hirdetések kezeléséhez is. A workshopot szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 9 és délután 1 óra között rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székhelyén. A részvétel ingyenes, de előzetesen online regisztráció szükséges, írja Duna Online. Szeptember 1 óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt év végéig még nem bírságol a NAV. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar is előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugati szél. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello mindenkinek, Dunaújváros és a térség, ez a 93.1 Best FM. A legjobb zenéket együtt pörgetjük minden nap 3 egész órán keresztül, de már csak egy felvonást töltünk együtt, és közlekedési infókkal jelentkezem hamarosan. A mikrofonnál Molek Csongor, Hey Zenél a Black Eyed Peas, tőlük szól a Don't Lie című felvétel.
1: 93.1 Best FM, a legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat mindenkinek, és türelmesen, szabályosan vezessenek, kedves autósok. A 6-oson Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, a 95-ös és a 111-es kilométer között számítani kell ma is útszűkületre útkarbantartási munkák miatt, és a 76-os, 85-ös kilométer között szintén. Aztán az 52-13-oson is félpályás lezárás lassítja a haladást, ez Szabadszállás Szalk-Szentmárton összekötő út, a 7-es és a 12-es kilométer közötti szakaszról van szó. Ha van egyéb tapasztalat, akkor kérem jelezzék 0630 74 74, 777 a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Az angol zenei rekorder zenél most egyet, Ed Sheeran, és szól a She Worth című dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, a tanévkezdés kapcsán osztotta meg gondolatait Facebook felületén Pintér Tamás polgármester is, visszatér az élet az iskolák falai közé, és a diákok biztonsága komoly feladatot ró a közlekedőkre is. És igen, már tapasztaltuk is, hogy megnövekedett a forgalom Dunaújváros útjain, különösen a reggeli órákban, és arra kér minden közlekedőt, hogy a következő napokban a megszokottnál is nagyobb figyelemmel, türelemmel és körültekintéssel közlekedjen. Jó hír ugyanakkor, hogy a közlekedésben dolgozó szakemberek sok éves tapasztalata szerint javult a közlekedési morál itt Dunaújvárosban, és egyre jobban figyelünk egymásra, és különösen fontos, hogy a gyalogos átkelő helyeken is megadjuk egymásnak az elsőbséget. A reggeli közlekedés biztonságát a rendőrség, a polgárőrség és a közterületfelügyelet munkatársai is segítik majd négy közlekedési szempontból kiemelt helyszínen. Ott vannak a részletek a dunaújváros.com hírportálon, a jó zenék pedig itt a Best FM-en, az előadók közül most a Gorillaz következik.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, én búcsúzom lassan, mégpedig egy Ian Walk slágerrel. A dal címe My Lovin. Köszönöm szépen a mai figyelmet és a közreműködést mindenkinek. Nem elfelejteni, hogy tényleg nagyobb a forgalom, főleg csúcsidőszakban. Vezessenek szabályosan és türelmesen. Holnap csütörtök, és találkozunk. Délután 3-tól jelentkezem. Addig is maradjanak a Best FM-en. Molek Csongort hallották. Hello!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Segítség a sztómával élőknek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebből eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. Gyakorlatorientált workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. A program elsősorban a kezdő és újrakezdő vállalkozásoknak szól, de azok számára is hasznos lehet, akik szeretnék tudatosabbá és eredményesebbé tenni közösségi média jelenlétüket. A kamara közleménye szerint a résztvevők a professzionális közösségi jelenlét kialakításának alapjaival ismerkednek meg. Emellett gyakorlati segítséget kapnak a tartalomkészítéshez és hirdetések kezeléséhez is. A workshopot szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 9 és délután 1 óra között rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székhelyén. A részvétel ingyenes, de előzetesen online regisztráció szükséges, írja Duna Online. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt év végéig még nem bírságol a NAV. Itt Fejérvár megyében is. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy január 1-től 120 000 forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Holnap egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan északon és északkeleten fordulhat elő futózápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
3: Best FM-en. Támogatják a gazdákat, új igazgatókat keresnek az iskolák élére, magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. November 5-én újabb pályázati szakasz nyílik a termelői csoportok számára. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolai igazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezetőt. léptek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Útnak indult Nepálba a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy segítséget nyújtson a villámár víz sújtotta térségben. A természeti katasztrófában a legfrissebb adatok szerint csaknem 1000-en haltak meg, több ezeren pedig eltűntek, köztük legalább 3 magyar állampolgár. A tragédiát gletszer szakadás, majd jég, törmelék és sárlavina okozta. A magyar segélycsapatban olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. A szervezet közben adománygyűjtést is indította a túlélők megsegítésére. Világrekordot ért el Mónus József távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében. 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílveszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre. Saját íjakat és nyílveszőket készít, évente pedig mintegy 250 ezer lövést ad le. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi van velem, hogy nem tudom ezt az idei nyarat elengedni? Már egyszer elbúcsúztattam, hétfőn búcsúztattam tegnap is. De én ma is úgy érzem, hogy az összes nyári, az összes summer dalt ide kell hoznom. Hozom is. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Effendi a lemez játszok mögött pop és rádiós lágerek mixben. Mostantól 120 percen keresztül én Dula Nácsért.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dokumentumokat a múzeum őrzi majd. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Hírlap korábbi irodájának és pincéjének kiürítésekor számos értékes anyag került elő, ezek átválogatására és megmentésére a múzeumot kérték fel. A papíralapú fényképek mellett CD-ken, illetve DVD-ken tárolt képeket, fotóalbumokat, a hírlaphoz kapcsolódó tárgyakat és helytörténeti könyveket is találtak. A múzeum a József Attila könyvtárral együtt dolgozik azon, hogy több ezer fényképet restauráljanak és digitalizáljanak. A tervek szerint az anyagokat az Intercisa Múzeum őrzi majd, a digitalizált fotók pedig a könyvtár online felületén mindenki számára hozzáférhetővé válnak, írja a Duna Online. Gyakorlatorientált workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. A program elsősorban a kezdő és újrakezdő vállalkozásoknak szól, de azok számára is hasznos lehet, akik szeretnék tudatosabbá és eredményesebbé tenni közösségi média jelenlétüket. A kamara közleménye szerint a résztvevők a professzionális közösségi jelenlét kialakításának alapjaival ismerkednek meg, emellett gyakorlati segítséget kapnak a tartalomkészítéshez és hirdetések kezeléséhez is. A workshopot szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 9 és délután 1 óra között rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székhelyén. A részvétel ingyenes, de előzetesen online regisztráció szükséges, írja Duna Online. Az iskolakezdés sok család számára komoly anyagi kihívást is jelent, különösen akkor, ha egyszerre kell beszerezni az új tanévhez szükséges felszereléseket. A rászorulók támogatása ezért idén is középpontba került a dunaújvárosiak között, ahol az útkeresés segítő szolgálat munkáját egy rácsalmási kötődésű gyár is segítette. A 2026-os adománygyűjtő kampányhoz a rácsalmáson működő Hankook Tire Magyarország Kft. Ezúttal 2,5 millió forinttal segíti, így újabb gyermekek juthatnak hozzá az iskolához szükséges alapvető eszközökhöz. További információk a témában a FEOL oldalán. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugta adatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt év végéig még nem bírságol a NAV. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar is előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugatias szél. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás, kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben Röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre, miután a röntgenvizsgálat során kirajzolódtak a pisztolyok körvonalai. Az abroncsot szétvágva találták meg a fegyvereket. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. 45 iskolai sportpálya újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forint támogatást osztottak ki. A fejlesztésekhez az iskolák több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Többfelé felhősödhet az éjszaka folyamán, csapadék azonban csak elvétve fordulhat elő, a részleteket azonnal mondom. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk, helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na hát akkor felkezdődött az iskola.
5: Oskola?
4: Most már
5: úgy mondjuk oskola.
4: Oskola, úgyhogy most már lehet menni. Halloween-i cuccokat venni. Tehát, hogy,
6: hát
4: tehát,
6: az már tehát, micsoda hetek óta
4: hogy őszi, az összes multi, hogy nem rohad a meneg, de tényleg, hogy még élveznéd a nyarat, érted, és akkor július közepére, végére, akkor ott van az újságban, hogy akkor lehet iskolás cuccokat venni.
6: Persze, hát hova meg már tök lámpás, meg izé, mennyiket
4: hát most
6: láttam.
4: Már, igen, azért mondom. Hallom. Hát, hogy most már...
6: Tényleg, két hét és jönnek a karácsonyi dekorok.
4: Hát biztos vagyok. Hát egyébként tavaly az volt, még le sem ment a tök faragó szezon, de már a mikulások meg. És aztán már egész hamar felcsendült a Last Christmas is.
6: Jaj.
4: Hogy
6: de,
4: hova rohadunk?
6: De még a kemerekek nem engedték két darabig.
4: Igen, még fogságban tartották a pincébe. Na, mi viszont most kiengedjük a legnagyobb pop és rádiós lágereket, illetve hát Effit.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Láfikém, te, aki híresen nagy koncert elkerülő vagy, de azért volt neked egy elejtett félmondatod még hetekkel, hónapokkal ezelőtt, hogy majd, ha egyszer az Erik Pritz.
2: Jaj, már annyira vártam a kérdést, nem fog tudni menni
1: holnap egyébként. Után, miért nem?
2: Tudom, mert nem így alakult az életünk, de egyébként tényleg, amikor kijött az első reklám, akkor még fölkiáltottam. Megnéztem, még mondtam a fiamnak is, mert azt meséltem.
1: Igen, miatta mennétek igazából, hogy nagyon
2: szeretnék. Nagyon rajongó, de aztán utána végig gondoltuk, hogy neki az valószínűleg azért nagyon erős lenne még az ő kis fülecskéjének, úgyhogy azt nem biztos, hogy meg
1: a tömeg. Hát és ilyen fülvédő, hát úgyis azért reptéren lesz, vagy reptér mellett vagy.
2: Na mindegy, átgondoltuk ezt a gyerekkel így a vízen, és addig vacillált, hogy még bejött egy másik program, úgyhogy nem fog tudni részt venni, de egyébként pedig tökre megörültem neki.
1: Pedig erre pont elmentél volna.
2: Erre tényleg nem szerettem volna, igen. De hát mindegy, ez van.
1: Na majd legközelebb.
2: Mindenről lemaradok, basszus.
1: Pedig de az első vagy, amikor jegyárosítás kezdődik, akkor te ott vagy minden.
2: Én ott várom, ott nézem a
1: hogy mikor, online, hogy mikor lesz vége, mikor lesz vége, és akkor ne kell erről többet beszélni.
2: Hát nem igaz, most gonosz vagy kicsit. De nem baj.
1: Pitbull jegyek meg vannak?
2: Nem.
1: Na, ugye, jó van.

0: Hú, ebből a Billie Jeanből a magyar Budapest TV-s verzió, az veled szemben is? Ez egy régi, tényleg Budapest TV-s?
1: Az egy régi, amit én láttam, igen, de amit ti...
0: De hogy akkor az miért nem tudott itt titokban maradni? Miért kellett most felbukkanni? Hát ez... Hogy mi? Jézus, Atya, Úristen!
1: Figyelj, valaki ezt így elkezdte, és akkor fölkapta az algoritmus, és onnantól Jézus. Kezdve nem tud lelőni, tehát ez akkor megy minden.
0: Jézus. Szegény Jax, tehát hogy nincs neki elég baja még így holtában, most még ez is. De minden, ne is beszéljünk róla, Isten ments, hogy reklámot csináljunk annak a borzadájnak.

0: Összefoglalom, hogy tehát, hogy te mekkorát hibáztál ezzel. Tehát, hogy a Purple Disco Machine ugye megcsinálta a Jamiroquai Cloud 9 című dalának a remixét, akkor ugye felkérte a Jamiroquai, hogy akkor legyen kedves, akkor a 15-ös vagy 16-os európai turnén, akkor legyen ő az előzenekar, ugrunk az időbe, és a Purple Disco Machine Grammy díjas lett. Neked itt van egy nagyon jó remixed a Ray-hez. Nem küldöd el,
1: legyek az
0: nem leszel előzenekar, nem leszel Grammy díjas, effikével, akkor az ígyszerek ezek.
1: De leszel a menedzserem?
0: Én nagyon szívesen.
1: Jó, megbeszéltük.
0: Nem is értem, hogy miért vannak kétségei.
1: Tényleg keresek egy ilyen arcot, aki ezt tudja vinni. Mert én nem értek hozzá.
0: Figyelj. Adáson kívül megbeszéljük az egészen pontos százalékot, és akkor így.
1: Jó.
0: Na, akkor viszont annyit szeretnék mondani, hogy DJ Effendi, az ügyfelem, pénteken jön ismét a Night Shift Extra-ba.
1: Ja, mert akkor innen... nem szerződtünk le, hát azért ne...
0: Nem, a szokja, hogy most hát ez lesz a tónus, okay. Jó? Jó? Tehát, hogy nem, tehát mondom, hogy hova kell, hányra fellépni, jó, mennyire, és... Jó, tehát, hogy... Kedves ügyfelem, DJ Effendi, pénteken érkezik ismét a Night Shift Extra-ba. Hasonlóan kitűnő pop és átoslagrek.
1: Így fog történni.
0: Így. Efikém, akkor légy kedves pénteken.
1: Jó.
0: Várjuk vissza.
1: Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok gyerek üdült az Erzsébet táborokban, szabad napot kapnak a szülinapos rendőrök, jönnek a Nemzetek Ligája meccsek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Az internetező magyarok csak nem fele fordult már mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdésben. Ez derült ki egy friss kutatásból. A 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már mesterséges intelligencia alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények elemzésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információ keresésére használják a technológiát. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok, több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Daravánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna és Georgia elleni hazai Nemzetek Ligája mérkőzéseire. Marco Rossi együttese szeptember 25-én az ukránokat, október 2-án pedig a georgiaiakat fogadja a Puskás Arénában. Mindkét találkozó este 3:49-kor kezdődik. Változékony időjárásra számíthatunk, de legfeljebb csak elvétve lehet csapadék. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 13 és 19 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Holnap az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként északon, észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb eső zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 8 és 9 között jönnek hárman párban, és most nem a United-dalra gondolok, hanem például Robbie Williamsre, aki Kylie Minogue-val együtt hozza majd a két című dalukat, vagy éppen Beyoncé-ra, aki Sean Paul-al és a Baby Boy-jal jön 8 és 9 között, vagy Britney Spears és Madonna-ra, akik indítják az előttünk lévő órát a Me Against the Music-kal.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best of a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Hogy Adamski ma mi van, azt nem tudjuk. Egy biztos Seal itt volt július 30-án, és brutálisan jó koncertet adott az MVM Dome-ban. Jön most a Killer itt a Bestán.

Best of a legjobb zenéka pár perccel, pár dallal ezelőtt hallott Adamski klasszikust, akár George Michael is nyomhatta volna, mert hogy amikor a Queen emlékkoncerten a Killerből és a Papa was a Rolling Stone-ból csinált egy kis élő mashupot, az annyira jól sikerült, hogy hivatalos kislemezként is megjelent, és aztán későbbi koncertjein is George Michael előszeretettel énekelte úgy, abban a formában. Mint ahogy ezt is, konkrétan a budapesti koncertjét is ezzel nyitotta. Jön a Flawless Go to the City George Michael-től, mint a Best of a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék, hihetetlen, de a Simply Rednek csak egyetlen egy dalat tudott felkerülni az angol kislemezlista élére, és ez az első hely, ez hamarosan a 31. évfordulóját ünnepli, mert hogy 95. szeptember 18-án lett Anglia legjobb kislemeze a most érkező Fairground.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Támogatják a gazdákat. Iskolakezdéskor több gyermek betegedhet meg. Magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolai igazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Fontos, hogy a gyerekek ismerik a higiéniai szabályokat, mondta rádiumnak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki. Emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Világrekordot ért el Mónus József távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílvesszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Salt and Pepa-ból Pepa, vagyis Sandra Denton 28 évvel ezelőtt adott életet lányának, Egyptnek. Nem tudom, hogy lesz-e a családi ünneplés, hiszen ma este az En Vogue-gal és a TLC-vel együtt lép fel a Salt and Pepa Torontóban. Nálunk minden esetre érkeznek majd a Let's Talk About Sex-el a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

Eszterfem a legjobb zenék. Vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az Éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Besten, a legjobb zenék között.

Last Step, a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtette el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de a legelső kislemezét is. A

Közelében sem leszünk a két évvel ezelőtti napi melegrekordnak, a 24-ben körös szakánál 36,5 fokot mértek, de azért nem lesz okunk a panaszra. 27 fokos nappali maximum, kevéske felhő, viszont készüljenek a frontér

Best FM, a legjobb zenék, a Salt and Pepper és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex a Salt and Pepper-től.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás, kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben Röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást, mondta rádiumnak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A retrovíradás hétvégén lesz. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk, helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az augusztus 22-i jubileumi nagyzenekaros sikén buli annyira jól sikerült, hogy nem csak Európába terveznék további dátumokat és helyszíneket 2026-ra, de 27-re, a következő évre egy komplett ausztrál turnét tervez. Mi pedig úgy tervezzük, hogy a Love on the Run-t hozzuk majd a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na, hogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és a

Best of a legjobb zenék, hogy hogy áll a Lime-kor ellen vívott harcával Justin Timberlake. Nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Señorita.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 2002-ben többen is úgy gondolták, hogy leporolják Sting régina slágerét, a Shape of My Heartot, többek között a Sugar Babes és Craig David is, és hát valószínűleg ez utóbbi járt jobban, mert neki személyesen Stinget is sikerült megnyerni a projekthez. Úgyhogy így született meg a Rise and Fall, amely érkezik nálunk hamarosan a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zené. Best FM.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

Beszélem a legjobb zenék, egy 78-as, de utána jön egy 83-as, persze, ha szigorúan az eredetieket nézzük. Szűcsüdít és a Gyere a diszkóba belé után jön a Billy Joel féle Uptown Girl, a Westlife.

Mesterfem a legjobb zenék, a Macarena sikerén felbuzdulva, most érkező a producereit, felkértek a Macarena koreográfusait, hogy valami ahhoz hasonló, könnyen megjegyezhető pármozdulatos koreográfiát találjanak ki ehhez a dalhoz is. Nem nagyon maradt meg azért ez senki fejébe, legyünk őszinték. Vez érkezik az Alanéval itt a Besten.

szerdát. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap csütörtök, DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között a lemezjátszók mögött, mert hogy igen, ha csütörtök, akkor nálunk az még mindig dances csütörtök. Már ami a Night Shift első 120 percét életi 6 és 8 óra között. Craig David érkezik Stinggel és Rise and Fall-al. Én megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.